június 17-e, szerda, Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban, ahogy már megszokhatták, a hír összefoglalót követően a Gáza ellenállás és akaraterő az éhínségben című műsorunk legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss hírek, videók és érdekességek érdekében.

drámai foglalón következik. Az izraeli hadsereg egy elhúzódó libanoni invázióra készült az amerikai-iráni megállapodás ellenére, amely a háború több fronton történő lezárását célozza, jelentette az izraeli média. A hadsereg készen áll arra, hogy hosszú ideig Libanonban maradjon, amennyiben Izrael politikai vezetése erre utasítja, közölte a Kán izraeli közszolgálati műsorszolgáltató, meg nem nevezett izraeli biztonsági forrásokra hivatkozva. A források hozzátették, a hadsereg minden libanoni forgatókönyvre felkészült, még akkor is, ha Washington és Teherán pénteken Svájcban aláírja a megállapodást. Az Egyesült Államok a genfi hivatalos aláírás előtt visszatartotta Izraeltől a Pakisztán által közvetített egyetértési megállapodás szövegét, ami további feszültséget okoz a szövetségesek közötti kapcsolatokban. Guy Azriel, az E24 News izraeli műsorszolgáltató diplomáciai tudósítója szintén megerősítette a jelentést. Most megerősítettem, hogy Izrael hivatalosan hozzáférés kért az iráni egyetértési megállapodáshoz. Azonban azt elutasították. Figyelemre méltó és rendkívül szokatlan fejlemény a közeli szövetségesek között egy ilyen kritikus nemzetbiztonsági fontosságú kérdésben, írta Azriel a közösségi médiában. Az Európai Parlament több tagja is felszólította az EU-t, hogy állítsa le a megszállt palesztin területeken épült, illegális izraeli telepekkel folytatott kereskedelmet, miközben egyre nagyobb a nyomás Brüsszelre, hogy konkrét intézkedéseket tegyen a megszállt Cisjordániában zajló telepítési tevékenységek ellen. Kaya Kalasszal az EU külpolitikai főképviselőivel folytatott plenáris vita során a törvényhozók arra sürgették a blokkot, hogy tiltsa be az illegális izraeli telepekről származó állukat, illetve szolgáltatásokat, azzal érelve, hogy a folyamatos kereskedelem alássa a nemzetközi jogot és a két állami megoldás kilátásait. Kalasz megismételte, hogy Izrael tervei a megszállt Cisjordániában a telepek gyors bővítésére nem állnak összhangban a nemzetközi joggal, és továbbra is alássák a két állami megoldás kilátásait. Az amerikai hadsereg megtámadott egy hajót a Csendes-óceán keleti részén, egy ember halálát és két túlélőt hagyva maga után, közölte az Egyesült Államok déli parancsnoksága. Az Egyesült Államok partiőrségét értesítették a kutatómentő műveletek megkezdéséről, közölte a déli parancsnokság. Az Egyesült Államok olyan hajókat támad meg, amelyeket kábítószer szállításával vádol. Szakértők és emberi jogi aktivisták azonban mind az Egyesült Államokban, mind világszerte megkérdőjelezték a csapások jogszerűségét. Az amerikai hadsereg az ilyen jellegű hajók elleni csapásai több mint 200 ember halálát okozták szeptember óta. A török Aselsan 905 millió dolláros légvédelmi modernizációs megállapodást ír alá. A török Aselsan védelmi vállalat 905 millió dolláros szerződést írt alá a török védelmi ipari titkársággal, SSB-vel légvédelmi rendszerek beszerzésére, közölte a vállalat. Az Aselsan elmondta, a megállapodást azért írt alá az ország légvédelmi képességének megerősítésére célzó rendszerekről. A szerződés várhatóan támogatja a török acélkupola programját, egy több rétegű légvédelmi architektúrát, amelyet az SSB koordinálásával fejlesztette ki hazai rendszerek részeként, amely a légvédelmi komponensek összegét fedi le. Türkiye üzenete Lavrovnak a Hormuzi szorosról. A biztonságos és zavartalan áthaladás elengedhetetlen. A Törökország külügyminisztere Hakan Fidan kihangsúlyozta, a biztonságos, szabad és zavartalan hajózás fenntartása a Hormuzi szorosban létfontosságú, a regionális stabilitás, a globális energiabiztonság és a nemzetközi kereskedelem szempontjából. Fidan, aki kedden Moszkvában tárgyalt Szergei Lavrov orosz külügyminiszterrel, a találkozót követően elmondta, örömmel fogadja az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást, amelyet fontos diplomáciai mérföldkőnek nevezett, amely csökkenthet a feszültséget a régióban. Ahogy köztársasági elnökünk Recep Tayyip Erdoğan is hangsúlyozta, a legnagyobb vágyunk az, hogy ez a lépés, amely fellélegzést hoz a régiónak és az egész világnak, ne korlátozódjon egy átmeneti nyugalmi időszakra, hanem struktúrális és

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hír Műsorat Hayak.
1: 2025-ben 442 milliárd dollárba került a világnak a mesterséges intelligenciával való visszaélés. A mesterséges intelligencia képessége arra, hogy elmossa a határt a valóság és a fikció között, olcsó és hatékony technológiát kínál a kiberbűnözőknek. Henny Farid, a Kalifornia Egyetem Berkeley professzora, aki digitális igazságügyi szaktekintélyként tartanak számon, elmondta, nem tudja megkülönböztetni a mesterséges intelligencia által előállított hangokat és videókat a valódiaktól. Farid szerint a hétköznapi embereknek csupán 60%-os a sikeraránya a mesterséges intelligencia által generált hangok felismerésében, ami nem különbözik a pénzfeldobástól. A globális csalásokból származó kár elérte a 442 milliárd dollárt. Az Interpol által kiadott globális pénzügyi csalás fenyegetettségi elemzés szerint 2025-ben a globális pénzügyi csalásokból származó kár elérte a 442 millió dollárt. A szervezet az általános kockázati szintet magasnak minősítette, és előrejelzése szerint ez a helyzet a következő 3-5 évben jelentősen súlyosbodni fog. Oroszország, nincs hivatalos kommunikációs csatornán Kijevvel. Peszkov Moszkvában nyilatkozott az újságíróknak az ukrajnai helyzetről. Válaszolva arra a kérdésre, hogy Putyin meghívást kapott-e a Franciaországban megrendezett G7 csúcs találkozóra, Peszkov így felelt, természetesen nem kapott. Emellett megjegyezte, hogy Oroszország többször is tárgyalt, javasolt Zelenszkijnek és hozzátette. Ha Zelenszkij készen áll a felelősségteljes és komoly tárgyalásra, akkor bármikor jöhet Moszkvába, és így szívesen fogadjuk. A kijevi rezsim nagyon jól tudja, miről van szó. Arra a kérdésre, hogy létezik-e hivatalos kapcsolatfelvételi csatorna Moszkva és Kijev között, Peszkov azt mondta, nincsenek hivatalos kommunikációs csatornák Moszkva és Kijev között. Továbbá értékelte Donald Trump amerikai elnök közel-keleti külön megbízottjának, Steve Witkoffnak és Rayének, Jared Kushnernek az esetleges oroszországi látogatását is, és megjegyezte, hogy pontos dátumot még nem tűztek ki a sorban forgó látogatásokra. Az iráni külügyminiszter. Az Irán elleni háború lezárásának előfeltétele a libanoni háború vége. A libanoni és iráni front bizonyos módon összekapcsolódott és függővé vált egymástól. Az iráni iszlám köztársaság a libanoni háború lezárását az Irán elleni háború befejezésének előfeltételeként kezelte, közölte Araghchi. A külügyminiszter kedden a fővárosban Teheránban rendezett nemzetközi diplomáciai missziók találkozóján beszélt. Most, hogy véget vetettünk a háborúnak, a libanoni háború is véget ér, fogalmazott, és a libanoni tűzszünetet az Egyesült Államokkal nemrégiben bejelentett megállapodás elválaszthatatlan részéként jellemezte. Az iráni miniszter közölte, az USA-val és Izraellel február 28-án kirobbant háború iráni idő szerint hétfő reggel véget ért, a szándéknyilatkozat pedig pénteken lép hivatalosan életbe. Végezetül egy kedves kutatási eredmény. Kiderült, hogy a kecskék képesek az emberi hangokat követve élelmet találni. A Zürichi Egyetem professzora Simon Townsend vezette szakértőcsoportja megállapította, az emberi hang irányára utaló jelek követésének képessége a csimpánzoknál nem mutatható ki, azonban korábban már a kutyáknál kimutatták. Ez növeli annak lehetőségét, hogy ez a képesség összefüggésben állhat az állatok háziasításának folyamatával. A Royal Society Open Science folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók az emberiség egyik legrégebbi háziasított faján a kecskén végeztek kísérleteket. A vizsgálat során egy fából készült függöny mögé elrejtőzött kutató úgy helyezte el az ételt az egyik vödörbe, hogy a kecskék azt nem láthatták. A kutató a függöny mögül elrejtőzve izgatott hangnemmel a teli vödör irányában beszélt. Majd a kutatásban részt vett 29 kecske, 60%-a elindult abba az irányba, amerre a kutató hangját hallották, tehát a teli vödör felé. Ezzel szemben, amikor a kutató csendben maradt, vagy a vödröktől teljesen független irányba beszélt, a kecskék sikeraránya rendre 47-49% között volt. Ezek az arányok arra utalnak, hogy ilyenkor az állatok viselkedése nagyjából a véletlenen alapult. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette. A világ fennállása óta a fejlődés mindig két folyamaton alapult. A történelem alakításán, illetve a történelem megírásán. Már általában úgy gondolják, hogy a két cselekvés között hosszú idő telik el, valójában egyszer.

kezdődnek, ami késik, azaz eszmék felszínre emelkedése. A történelem alakítása azok bátorságával valósul meg, akik szembeszállnak az igazságtalansággal, a maradisággal vagy azokkal a szabályokkal, amelyek egyesek mósága miatt pusztulásnak indultak. A történelem megírása pedig azzal történik, hogy ezt a bátorságot elmesélik és feljegyzik, így az embereket az úttörő egyén vagy közösség köré gyűjtik. Ma azokról beszélünk, akik Gázában történelmet írnak és alakítanak. A palesztinok letartóztatásához, börtönbevetéséhez, valamint embertelen kínzásoknak való kitettségéhez nem kell semmilyen feltétel, szabály, vagy akár bűncselekmény sem. A letartóztatottak között lehet dr. Hustam Abu Szafia is, aki nem volt hajlandó magára hagyni betegeit, vagy a gázai 14 éves Faris Ode, aki tankokkal és fejlett fegyverekkel felszerelt igazságtalansággal szemben csupán egy kővel állt ki. A világ látta Faris Odet, amint egyetlen kővel a kezében, egy hatalmas tank előtt egyedül ellenállt. Ha tiltakozó mindössze 14 éves, a józan gondolkodású ellenfél ezt mérlegelni. Az az oldal azonban, amely a fegyverek erejében hisz, inkább eltapos még egy gyermeket is, ahogyan Izrael tette. Az izraeli erők 2000. november 8-án nyakon lőtték és megölték Fariszt ezzel. A második intifáda, amely 2000. szeptember 29-én kezdődött, és 2005-ig tartott, több mint 20 éve véget ért. Azonban Fariszt méltóság teljes kiállásának hatása miatt sem kopott el. A páncélozott tankokra köveket dobáló fiúról készült fénykép a gázai ellenállás szimbólumává vált, és inspirációt adott minden későbbi ellenállási mozgalomnak. Szavai örökre bevésődtek az emlékezetbe. Természetesen köveket dobálok. Mindenkinek ezt kellene tennie. Nekik fegyvereik vannak, még nukleáris fegyvereik is. Nekünk csak köveink vannak. Csak ezekkel tudjuk megvédeni magunkat. Július 26. Nyissuk fel együtt az időszelencéjét, és tekintsünk vissza a közelmúlt néhány jelenetére. Ez Kelet-Jeruzsálem és Cisjordánia közötti elválasztó fal, amely izraeli megszállás alatt áll. Két olasz aktivista egy bátor lány képét festi a falra. Mielőtt befejezhették volna alkotásukat, 2018. július 30-án az izraeli biztonsági erők őrizetbe vették és kitoloncolták őket. Ki volt ez a fiatal lány? Ahed Tamimi, Palesztina nőstény oroszlánja. Igen, a világ maga a bátorság megtestesítőjeként tekintett rá. Amikor először szerepelt a nemzetközi sajtóban, mindössze 11 éves volt. Jobb kezével megütött egy izraeli katonát. A dátum 2012. december 20-a volt. Azért kapta meg a Hanzala bátorság díját, mert bátran szembeszállt azokkal a katonákkal, akik bátyját akarták letartóztatni. Később Türkiyébe is ellátogatott, ahol találkozott a török köztársasági elnökkel Recep Tayyip Erdoğannal. 2015. augusztus 28-án egy ciszjordániai tüntetésen ismét izraeli katonák támadtak rá. Tamimi azonban ugyanaz maradt. Az izraeli nyomás nem tudta megtörni. Legutóbb 2017. december 19-én tartóztatták le édesanyjával együtt egy ramallai házkutatás során, 8 hónapos katonai fogság után, amikor visszatért szülővárosába, Nabi Szalihba, lelkes tömeg fogadta. Arcán rendíthetetlen elszántság, hangjában meginghatatlan akarat tükröződött. A sajtónak nyilatkozva kijelentette, a palesztin nép addig folytatja az ellenállást, amíg a megszállás véget nem ér. Ahed Tamimi, aki 17 éves korára az ellenállás szimbólumává vált, egy olyan fontos kérdésre mutatott rá, amely minden lelkiismeretes embert gondolkodásra késztet. Bíróság elé állítottak, de a bíró is rasszista, és a bíróság is az. Azt kívánom, hogy egyszer igazságos és nem rasszista bíróság előtt állhassunk. Fogsága idején Tamimi köszönetet mondott Erdoğan elnöknek is, amiért érdeklődött családja iránt és kapcsolatot tartott velük. A fogság még elszántabbá tette. Kijelentette, hogy jogot szeretne tanulni annak érdekében, hogy megvédhesse a palesztin foglyokat. Ahhoz, hogy érzékeltetni lehessen a térségben tapasztalható igazságtalanságot, jogtalanságot és elnyomást, csupán két példát említettem a palesztin gyermekellenállók közül. Az igazságtalanság azonban tovább folytatódik. Különösen 2023. októberre óta tart a vak, süket és lelkiismeret nélküli igazságtalanság, még a tűzszünet ellenére is. Legyen szó Gázáról vagy Cisjordániáról, a helyzet ugyanaz. 2023. januárjában Gázában a 6 éves Hind Recep családjának autóját támadás érte. 2026. márciusában ugyanezt a bűncselekményt, ugyanaz az elkövető, ugyanazzal a módszerrel

hajtotta végre Cisziordániában is. Az Ali és Walid házaspár 4 gyermekével együtt Tamumból Nablusba utazott ünnepi bevásárlásra. Hazafelé autójukat izraeli katonák vették célba. A 8 éves Mustafa és a 11 éves Halat végignézték szüleik és két testvérük meggyilkolását. Majd a helyszínen kihallgatták őket. Ahogy Hind megmentésére érkező mentőautót is feltartóztatták, ugyanúgy az Ali és Walid család segítségére érkező mentőt is. Az ENSZ adatai szerint 2023. októbere óta, a gázai háború kezdete óta Cisziordániában több mint 1000 palesztint öltek meg, köztük több száz gyermeket is. A dátum 2024. augusztus 7-e. A sajtóban olyan biztonsági kamera felvételek jelentek meg, amelyek szerint az izraeli katonák szexuálisan bántalmaztak egy palesztin foglyot, a Szede Taiman börtönben. A videón a fogoly arccal lefelé fekszik egy drótkerítéssel körülvett területen. Az izraeli katonák elviszik őt egy félreeső helyre. Míg néhány katona megerőszakolja a foglyot, mások pajzsaikkal próbálják eltakarni a jelenetet a kamerák elől. A szexuális kínzással vádolt 9 katona ügye az izraeli parlament elé került, ahol a vita során a szexuális kínzást egyes képviselők legitimnek minősítették. Idéznünk fel egy másik jelenetet is, hogy megértsük, milyen veszélyeket jelenthet a jogállamiságra nézve egy olyan társadalom magatartása, amely nemzet kénén a világban. Izrael szélső jobboldali nemzetbiztonsági minisztere édességes dobozzal a kezében sétál a parlamentben. Az édesség célja az volt, hogy megünnepeljék a halálbüntetésről szóló törvényjavoslat erőre haladását a palesztin foglyok számára. Miközben Gázában folytatódtak a civil lakosság elleni támadások, az izraeli vezetés olyan döntést hozott, amely megnyithatja az utat a palesztin foglyok halálbüntetése előtt. A Knesset első szavazásán a törvényjavaslat 39 igen és 16 nem szavazattal átment az első szakaszon. Majd később teljesen elfogadták. Ezt követően Itamar Ben-Gvir az Ofer börtön látogatásakor a kamerák előtt dicsérte az ottani embertelen körülményeket és bánásmódot. Az izraeli börtönökben fogva tartott palesztinok szenvedése nem korlátozódik kínzásra, nemi erőszakra, éhezésre, szomjazásra vagy az orvosi ellátás hiányára. A palesztin állítások szerint Izrael a megölt palesztin foglyok testéből származó szöveteket és szerveket is felhasználta. A halál ráadásul nem mindig jelent szabadulást. Mustafa Bargóti palesztin orvos és aktivista így fogalmaz. Szeretném, ha az európaiak tudnák, hogyha egy 30 vagy 40 évre elítélt fogoly a börtönben meghal, a holttestét gyakran a büntetés lejártáig nem adják vissza a családjának. Az izraeli börtönökben alkalmazott egyik módszert a palesztinok lassú kivégzésnek nevezik. Khalid al-Saifi palesztin fogoly szabadulásakor súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. A 67 éves férfi mindössze egy héttel a szabadulása után belehalt azokba a súlyos egészségkárosodásokba, amelyeket állítása szerint a börtönben elszenvedett bánásmód okozott. Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette.

Kedves hallgatóink, ahogy a műsorunk véget ér, tekintsük át a nap legfontosabb híreit. Az iráni külügyminiszter közölte, az Irán elleni háború lezárásának előfeltétele a libanoni háború vége. Mindeközben Türkie üzenete Lavrovnak a Hormuzi szorosról, a biztonságos és zavartalan áthaladás elengedhetetlen, illetve megint az amerikai hadsereg csapás mért egy hajóra a csendes óceán keleti részén, így szeptember óta 200-an vesztették életüket. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is, minden nap budapesti idő szerint 1 órakor. További hírekért látogassanak el a honlapunkra www.irtmagyar.com-ra.